0: muntahirize
1: ukanyereke
0: inzira
2: nyamara ukanyereke
1: inzira nyamara.